0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классное радио.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92 i 1 FM.
2: Maradj még

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: kedves, drága, a csókom várja.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: pihenjen, otthon,
1: reggel vagy este.
0: Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben.
1: FM 92.1
0: Púzus Rádió.
1: Megdobbant.
2: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

Ha építeni nem lehet, én lerombolok. Dörög az ég, szeretem még, így küzdeni fogok. Az agyamat eldobom néha. Oroszlán vagyok, te préda. De hidd el, hogy nem jó a szerep. Ha ösztönből élek és bunkozok veled.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjanosto 2, Iodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вивьяносто два и один FM. Классное радио в дорогу.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Zvíruju v srdci. Rádio Pulzus.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitorés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
4: А Хенкель Бус автобус шофёрокет кереш. Немзеткозі самій саліта Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095-712-6620. 095-712-6620.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.
6: Галерея угорського дому Мункачі Міхай.
4: А Мункачі Міхай Магяр Хаз Галеріяя.
7: Gogola Zoltán neve ma már összefort Kárpátalja festői tájainak megörökítésével. A beregszászi festőművész negyedik generációs alkotó, déd nagyapja, nagyapja és édesapja nyomdokain haladva választotta a művészetet hivatásául. Tanulmányait az Ivano-Frankovszki Nemzeti Egyetem munkácsi tagozatán végezte, majd a magyarországi Vácon folytatta mesterképzését. A festészet mellett a művészet oktatás is fontos szerepet tölt be életében. Rajztanárként több beregvidéki oktatási intézményben adja tovább tudását a fiataloknak. Alkotásain elsősorban a beregszászi és kárpátaljai tájak elevenednek meg. Posztimpresszionista hangulatú festményein a jól ismert utcák, dombok és természeti motívumok új megvilágításba kerülnek, miközben csendéletei és vallási témájú művei is sajátos, mély lelki tartalommal szólítják meg a nézőt. Munkáiban gyakran családtagjai is megjelennek, így a személyes élmények szervesen kapcsolódnak a táj szeretetéhez. Gogola Zoltán szerint a tehetség ajándék, amelyet felelősséggel kell kamatoztatni. Festményei nem csupán látványt kínálnak, hanem arra is ösztönöznek, hogy újra felfedezzük a bennünket körülvevő világ szépségét és harmóniáját. Művei számos egyéni és csoportos kiállításon szerepeltek már Kárpátalján, Magyarországon, Szlovákiában és Brüsszelben is. Most a Mункachi Mihály Magyar Ház szeretettel hív minden kedves művészetkedvelőt Gogola Zoltán negyedik generációs festőművész egyéni kiállításának megnyitójára július 16-án 16 órai kezdettel.
8: Дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
4: Rovatunka támogatta a Mункачі Міхай Магяр Ház és a Захід Фінанс Груп КФТ.
9: Привіт, я Анна Данч. Слухайте на Радіо Пульс пісню «Шампейн».

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár 1 órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. У спеку їжа псується швидше. Чи знав ти, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30

kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekünkkel magasztaljuk az Urat, a 90. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Te benned bíztunk elejétől fogva.

0: helyeinket elfoglalva hallgassuk meg hirdetéseinket.
1: Áldás békességet, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a hirdetéseket olvasom. Az elmúlt héten Isten dicsőségére a következő testvérek adakoztak. Kopta Borbála, Huszti Kacsur Andrea, Sebestyén József és felesége Isten dicsőségére és fiúk emlékére. Vámosiné Sebestyén Márta és családja Isten dicsőségére és testvére emlékére. Székely Zsuzsanna, özvegy Váradi Ida, dr. Majorosi György és felesége. Továbbá névtelenül Isten dicsőségére 5 testvérünk adományozott, valamint egy nőtestvérünk névtelenül édesanyja és bátyja emlékére. Egy nőtestvérünk névtelenül Isten dicsőségére és szerettei emlékére. És egy nőtestvérünk névtelenül unokája sikeres záróvizsgáért, diplomázásáért. Céladományként a szeretett konyha támogatására egy testvérünk névtelenül adakozott. Egy testvérünk pedig névtelenül a Persejbe helyezte el adományát. Az Úr áldása legyen a jókedvű adakozók életén. Az elmúlt héten templomunk haragja temetésre nem hívogatott. Alkalmainkat hirdetem, minden reggel 8 órától istentisztelet, hétfőn reggel 8:30-kor imaközösség. Kedden délelőtt 10 órai kezdettel Szépkorok Biblia órája. Az ifiket majd a csoportban lehet látni, hogy lesz-e alkalom. Az alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves testvéreinket. És még egy levelet szeretnék felolvasni. Kárpátai Református Egyházkerület minden gyülekezetének. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét. Galata 6, 1-től 5-ig vers. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Kárpátaljai Református Egyházkerület elnöksége nevében hálás szívvel szeretnénk megköszönni, hogy a 25-ös évben is a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem programban segítőkezet nyújtottak, és több intézmény kenyér szükségletét biztosították adományukkal. Adományuknak köszönhetően több ezer rászorulónak tudtunk segíteni kenyér formájában. Az idén is útjára indul a Magyarok Kenyere adománygyűjtő kezdeményezésünk, amely része az összmagyar Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem programnak. Az idén is az a célunk, hogy tekintettel az immár 5. éve minket sújtó háborús rémálomra minél több gazda járuljon hozzá, akár csak jelképes mennyiséggel is a gyűjtéshez. Továbbra is fenntartuk azt a célt, hogy minden magyar lakta településről kerüljön a magyarok kenyerébe az éltető szemből. Tisztelettel kérjük egyház kerületünk gyülekezeteit, a testvéri összefogás jegyében lehetőségeik szerint vegyenek részt a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem idei akciójában. Legyünk hálásak az idei gabonáért, és engedjük, hogy a szükséget szenvedők is részesülhessenek belőle. A gabonát a következő gyűjtőpontokra várjuk. Bereg megye, Dél-Kolonyi Központ Beregszáz, Ung megye, Nagydobronyi Irgalmas Szamanitárnus Gyermekotthon, Máramorosugocsa megye, Református Liceum Péterfalva. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adományaikat 26. július 30-ig jutassák el a fentiekben megnevezett gyűjtőpontokra. Amennyiben erre nincs lehetőségük, akkor szíveskedjenek írásban vagy telefonon tájékoztatást adni a várható adomány mennyiségéről. Isten áldását kérve életükre és munkájukra, testvéri köszönettel. Beregszáz 2026. július 6. Zán Fábián Sándor püspök, Kárpátaljai Református Egyházkerület, Nagy Béla főgondnok, a Magyarok Kenyere Alapítvány kuratóriumának tagja. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak. Több hirdetés nem lévén énekeljük a 339. dicséret mind a 4 versét. Az első vers így kezdődik, lelki próbáinkban.

Szeretett testvérek, Istennek igéje szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 133. részből, eképpen. Zarándok ének Dávidé. Ó, mi szép és gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakálára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hemrón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Isten tegy áldottá az ő igének meghallását és szívünk befogadását. Gyertek ezért imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, e mai napi közösségünkben. Köszönjük, hogy minden héten elhozod a feltámadás ünnepét, ha máshogy nem is, de ha ránézünk a napok forgására, egy újabb hetedik nap, egy újabb meghívás a megnyugvásra, a megpihenésre és a veled való töltekezésre. Urunk, talán messze vagyunk ma ettől. Messze vagyunk tőle, mert a mindennapi életünk ezer szállal megkötött viszonyaiba, feladatainkba, a holnapi nap feszültségébe, a kilátástalanságainkba, és nem utolsó sorban, de talán leginkább bűneinkbe vagyunk belefulladva. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy te légy a mi szabadítónk. Engedd, hogy szívünkig érjen a te szavad. Engedd, Úr Jézus Krisztus, hogy vágyjuk a veled való közösséget és a szolgálatot. Kérünk, Atyánk, ebben vezess bennünket, a te egyszülött fiadért. Amen. Kedves testvérek, a 366. dicséretünknek az első verszakát énekeljük. Az ének verszaka alatt a legifjabbak átvonulhatnak a nekik elkészített alkalomra.

Istennek igéje szól hozzánk, Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből, a 6. rész, első 2 verséből eképpen. Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésre törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdesd. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt az Úr házában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki távolról kapcsolódik be mai alkalmunkba. 2 igevers van a szemünk előtt, és bár a szokásosnál valamelyest hosszabbak, mégis az a téma, amit megjeleni Timóteus levelében Pál apostol, nagyon messzire vezet, és nagyon nagy kérdéseket üt fel. Miközben ennek a 2 igeversnek a mélyebb rétegeit kerestem és kutattam, aközben egyre másra felsejlett előttem, hogy amiről itt olvasunk, az olyan messzire vezet, amire nem is biztos, hogy lesz ma időnk, hogy mindent kitárgyaljunk, de tegyünk egy próbát. Az első dolog, ami körbelengi a mai napi ige szakaszunkat, kedves testvérek, az a Római Birodalomnak az örökös ottléte, ami az Új Szövetségben megvan. Ez ad egy olyan keretet, amin keresztül az emberek élik az életüket. Vannak, akik jólétben, kiszámíthatóságban olyan lehetőségeket, olyan terepet kapva, amivel lehet boldogulni. A Római Birodalomnak voltak olyan korszakai, Pompeiről van egy ilyen feljegyzés, ahol a pompei lakosok jobban éltek, mint a középkorban. A Római Birodalomban vannak, akik ettől a középszintől jóval feljebb helyezkednek el, és mérhetetlen vagyonok fölött tudnak uralkodni. Azzal gazdálkodnak, ami ott a nagyon sok ember számára, a nagy tömeg számára elképzelhetetlen és hihetetlen. És van e fölött is egy réteg az uralkodó osztály. Eddig a skálán felfelé haladtunk. Mi van a skála alján? Egyen lejjebb vannak azok, akik valamilyen oknál fogva kiszorultak, és bár római polgárjoggal rendelkeznek, de a lehetőségeikhez mérten igencsak nehéz életük van. És vannak azok, akiket a Római Birodalom dicső hódításai során láncra vertek, megcsonkítottak, és eszközökké változtatták őket. Bár emberek, bár érző, gondolkodó, húsvér élőlények, ugyanolyanok, mint az előbb felsorolt listán felfelé mindenki, de mégis életükben évtizedeket vagy halálukig láncokra verve tekerik a Római Birodalomnak a gazdaságát. Az messzire vezetne, hogyha elkezdeném ecsetelni, hogy milyen az a gazdaság, amiben ingyen munkaerő van, de talán annyit elmondhatunk, hogy így már értjük a gazdagságnak a forrását, hogyha látjuk azt, hogy tízezrek, százezrek mennek a nyomoron keresztül a sírba, míg némelyek jól boldogulnak. Hát a Római Birodalommal ez megszűnt, gondolja mindenki, aki szeretné leegyszerűsíteni és lezárni ezt a kérdést. Azonban a Római Birodalom bukása után valahogy nem változott meg a világunk olyan gyökeresen. A Római Birodalom előtt is létezett mindez, amiről itt beszélünk. Az Istentől elszakadt embernek a helyzete, az Istentől elszakadt népeknek az élete itt jelenik meg a szemünk előtt. Egyszerre létezik a felfoghatatlan vagyon, egyszerre létezik a korlátok nélküli élet,
ugyanabban az időségben pedig, ha valaki rosszul néz, rosszul szól, életét veszíti. Egy ilyen környezetben is vannak, akik átadják az életüket Jézus Krisztusnak. A szolgák, a rabszolgák, akik hallják az evangélium felszólító üzenetét, hallják a szabadságra, az Isten kegyelmére való meghívást, igent mondanak. Vannak, akik rabszolgatartóként hallják meg az evangéliumnak a beszédét, és igent mondanak. Megdöbbentő. Megdöbbentő. És ebben nem is tudom, hogy talán ideillik-e az a kifejezés, hogy ebben a jogviszonyban, ebben a rendszerben Pál apostol két nagyon fontos intést ruház rá Timóteusra, hogy adja tovább. A hitben elnyert szabadság, az Úr Jézus Krisztusban elnyert új élet nem lehet alapja annak, hogy az ember ezt a maga társadalmi helyzetével egyenértékűvé változtassa. Nem lehet alapja ez annak, hogy én akkor most már megtagadom, ami rám van bízva, egyenlőnek tekintem magamat a másikkal. És ez azért borzasztó nehéz kérdés, mert egyébként a mai korunk értelmezéséből, a mai korunk gondolkozásából visszafelé görgetve az időkerekét is nagyon nehezen tudunk rákapcsolódni ezekre az élethelyzetekre. Olyannyira, hogy sok mindenben a Szentírásnak a szövegét már bírósági perekben is fel lehet használni vádpontként annak, aki ezt esetleg kiejti. Azonban azt nagyon fontos tisztázni, hogy Jézus Krisztus, amikor a Földön elkezdi a maga munkáját, nem azért jön, hogy Jeruzsálemet országhatárokkal körülvett politikai, gazdasági és sorolhatnánk milyen szempontok alapján egy nagy országgá tegye. Nem azért jött, hogy ilyen oldalról vagy amolyan oldalra átvezesse az embereket, nem egy párt, nem egy uralkodó, nem egy olyan valaki, akit mi annak látunk, úgy a történelem ismeretéből, vagy esetleg a mi mindennapjainkból, hanem ő a mennyei királyságnak a fejedelme. Isten választott, szerelmes gyermeke, aki eljön emberként és Istenként a bűnből megváltani minket. És tudom, hogy néha az ember életében az a egészen meredek gondolat is meg tud fogalmazódni, hogy de nekem most nem erre van szükségem, hanem arra, hogy kialakuljon a következő Varga betűm, hogy a dombok meg a völgyek kiegyenesedjenek és tudjak előre menni, valami konkrét, valami egészen konkrét vágy van bennem, és én attól remélem a megoldást, de kedves testvérek, Jézus Krisztus, amit kínál, az több, mint egyetlen egy gyógyszer egy adott problémára. Amit Jézus Krisztus elhoz ebbe a földi életbe, az nem arra megoldás, ami a mindenkori társadalmi kihívást jelenti nekünk, a rómaiaknak, vagy bárki másnak. Amit Jézus Krisztus elhoz valamennyünk életébe, az kiút a bűnből, kiút a halálból. És a Szentírás egyébként ebben nagyon erősen együtt zeng és együtt hirdeti, hogy nem test és vér ellen van a mi hadakozásunk. Nem a látható dolgok azok, amik meghatározzák az örökké valóságnak a mi bennlétét, hanem az, hogy van-e az én életemnek megváltója. És a római birodalom, meg Jézus Krisztus tanítása, a mi korunk, meg Jézus Krisztus tanítása, ez mindig két ekkora feszültséget jelent. Nekünk pénzt kell keresni.
Nekünk feladatokat kell megoldani. Nekünk hegyekben áll otthon a probléma. Hogy adjam oda? Hogy tegyem le? Azt hiszem, ezt egy rabszolga vagy egy rabszolgatartó is mondhatta volna, vagy gondolhatta annak idején. De kedves testvérek, elérkezni oda, hogy már nem segít semmi, megérkezni abba, hogy már a megnyugvásnak az írmagja sincs az életemben, a békességet pedig el is felejtettem, hogy milyen érzés, hogy milyen abban élni, milyen abban létezni. Ez a mély állapot tudja nagyon sokszor megnyitni a szemünket arra, hogy döntenem kell Isten mellett. És amikor ez a döntés megszületik, annak a döntésnek a pillanatában, ez az Úr különös nagy kegyelme és egy csodálatos pillanat, úgy mindenfélre tevődik. Minden háttérbe kerül. Minden megváltozik. Mert itt vagyok, jó Uram. Így lehet leírni ezt a helyzetet, és a bűnös szolga a kereszt alatt megváltásra talál. És ez az óriási változás, amit egy ember életébe az Isten elhoz. És amikor azt mondjuk, hogy szükségünk van dolgokra, őszintén a legtöbb holmink, a legtöbb tulajdonolt javunk nélkül vigan el tudnánk élni. Ha esetleg valaki szereti az olyan filmeket, amik a világ vége témáját dolgozzák fel, ott olyan szemléletesen meg tudja mutatni a rendező, a színész és az egész produkció, hogy mennyire kevés dolog is elég lenne a mindennapokhoz. De lelki béke nélkül az én jólétem, az én nyomorúságom, az én terheim, teljesen mindegy, mit hozok, elhordozhatatlanok. Elveszítettük az Istent, elveszítettük a vele való közösséget, elveszítjük egymást is. Folyamatosan. De Jézus Krisztusban találkozhatunk az Atyával, és Jézus Krisztusban találkozhatunk újra egymással is. Na és akkor innen beszéljük meg, hogy is van ez. Hogy rabszolgaként ne legyen lázadó, ne legyen a munkát megtagadó, vagy esetleg lustább az ember. Miért mondja ezt Pál? Megjelenik egy nagyobb szempont is, ami bár emberinek tűnik, de valahol azt gondolom, nagyon mélyen gyökerezik mindabban, amire Jézus Krisztus tanított minket. Ha a kereszténységhez hozzákapcsolódik az a gondolatkör, hogy aki azzá lett, az utána megtagadja az ő urának utasításait, lázad a római hatalom ellen, az olyan következményekkel járna, ami nagyon sok közösségben, nagyon sok testvér életében óriási csapást jelentene. Emögött nem csak egy ilyen politikai óvatoskodás, egy egyházvezetői óvatosság van, kedves testvérek. Emögött ott van Jézus Krisztusnak az a tanítása, hogyha valaki egy mérföld járó útra kényszerít, ugye a római katonáknak vinni kellett a terheit, akkor vállalj kettőt. Törd meg az ördögi kört azáltal, hogy ahová helyezett téged az Isten, amibe elhelyezett téged az Atya, abban szolgálj hűséggel. És a reformációban ez a gondolat nagyon mélyen kibomlik. Ugyanis amikor eljutunk az említett középkorra, akkor a mérhetetlen nagy nyomorúságok alakulnak ki
a nagy városok, amiben viszonylag sok ember tömörül, természetesen a korabeli viszonyokhoz képest, néha járványokba, néha lázadásokba, éhínségekben, nehéz időkbe csúsznak bele, és mindeközben az emberek próbálnak túlélni, és veszik azt magukhoz, amitől remélik az enyhülést. És kedves testvérek, ebben a korszakban valakik elkezdik újraolvasni a Szentírást, és megszületik az a gondolat, hogy a munka, amit én elvégezhetek emberként, a munka áldása, amit az Isten nekem ad, az nem csak egy olyan letudandó, leteljesítendő dolog, hanem például Calvinnál megjelenik az, hogy az Isten tiszteletnek egy formája. Egy világban, amelyik elfárad, egy emberi társadalomban, egy emberi közösségben, ahol a kilátás teljesen hiány van, Jézus Krisztus evangéliuma a megújulást hozza, és egy olyan tevékeny életbe kapcsolja be az ő követőit, amiben minden fontos. Ha beütök egy szöget, úgy üssem be, mintha Jézus Krisztus kérte volna. Ha elvégzek egy feladatot, akkor úgy tegyem, minthogyha arra az Isten hívott volna. Úgy vállaljam a magam küldetését, úgy vállaljam a magam életében mindazokat a dolgokat, amik előttem vannak, hogy ezt az Istennek csinálom. És ennek a bibliai gondolatnak én talán ennél jobban nem tudom megfogalmazni, hát ha célra vezet ez is, annak az ördögi körnek a megtörése valósul meg, amiben az ember gyűjt, újra és újra próbál szerezni, amelyben az ember igyekszik, de nem jut sehová. És így lehet az, hogy egy szolga a hitetlen vagy hívő urának is áldozattal a javát keresi. És így lehet a mi életünkben is az, hogy a magunk dolgában, a magunk kihívásában Istent mutatjuk fel mindazzal, ahogyan jelen vagyunk és cselekszünk. Vagy, és ez inkább az önvizsgálat része, és elég fájdalmas is kimondani, nyilván önmagamra nézve elsősorban, vagy az Istennel kapcsolatos hiányosságainkat mutatjuk fel. Van egy énekünk, ami az egyik bibliai történetre rimmel, sokan ismerjük, szeretjük, meghívtál, hogy vízre lépjek. Ki lép ki a vízre, kedves testvérek? De mióta csak az ember emlékezete fennáll, azóta tudjuk, hogy ott minek kell történnie. Ki az, aki Isten szavára másképp akarja tenni a dolgát, mint ahogy itt körülöttünk, az egész világban máshogy van. Tudjuk, mi lesz a vége. Veszítünk, vagy elvesznek tőlünk, kevesebbek leszünk. Ismerjük a listát, és talán még sok-sok ponttal mindnyájan ki tudjuk ezt egészíteni. De amikor az a bizonyos valaki kilép a vízre, lehet, hogy itt a templomban valamennyien tudjuk, hogy mi történik. Nem süllyed el. Péter lába, nem süllyed el. Timóteus ott a maga közösségében, Pál a maga missziói útján, nem tűnik el. Több száz év távlatából olvassuk ezeket a sorokat. Ezres az a távlat, amiben visszanézünk mindenre. És még ma is egy keresztény gyülekezet, egy keresztény közösség erre a szakaszra tekint vissza, és itt a nagy lehetőségünk, ez mindnyájunknak szól, hogy te és én ma azon gondolkodjunk, hogy én miképpen tölthetem be Isten küldetését a saját magam életében. Miképpen tölthetem be az Isten küldetését abban, amit én csinálok.
Biztos vagyok benne, hogy akadályoz titeket is az ördög két kézzel. Két kézzel. Biztos vagyok benne, hogy 5 perc nyugtunk nincs a mindennapi életünk során. Mert ha nem félünk, aggódunk, ha nem aggódunk, izgulunk, ha nem izgulunk, mérgesek vagyunk, ha nem mérgesek vagyunk, elfáradtunk, ha nem fáradtak vagyunk, akkor talán beletemetkezünk újra a munkába, és nagyon sok kifejezéssel megpróbálhatjuk leírni, hogy mi az, ami akadályoz. De ma azt hiszem, valamennyiünknek szól az ige, hogy törekedjünk. Törekedjünk a jónak a cselekvésére. Nem azért, mert ez az üdvösség matrica gyűjtőjén 3 piros pont, hanem mert mi, akik új életet nyertünk Jézus Krisztusban, mi, akik ma is letehetjük elé a bűneinket, mi, akik ma is szabadulhatunk, és megkönnyebbülhetünk mindabból, amiben vagyunk, mi ezzel a hálaadással szolgálhatunk. És ezt én sokat mondom, de hát, ha nem véletlenül, kedves testvéreim, mi vagyunk azok, akik el kell mondjuk ennek a vajúdó világnak és a benne élő embernek, hogy van megváltás. Akkor is, ha rabszolga vagy, akkor is, hogyha nagy felelősség vagy rabszolgatartóként óriási nagy dolgok fölött rendelkezel, van szabadulás. És ami itt a Földön nem megoldható, mert én bármennyire is szeretném az ellenkezőjét mondani, de ebből rengeteg ilyen van, azt az Isten az odaátban elrendezi. És itt a Földön néha kegyelmi pillanatot kapunk, mert megoldhatatlan dolgok is megoldottá válnak. Én nekem ezzel kapcsolatban az egész új szövetség egy óriási bizonyságtétel. Lehetetlenség, hogy az a maréknyi követő, az a néhány ember, férfiak és nők, mindezt véghez vigyék, amivé vált az egész. Lehetetlenség. Tudom, hogy az imádkozás szolgálata sokunknak a szívügye. Tudom, hogy ezen keresztül nap mint nap és alkalomról alkalomra odajárulunk az Isten elé. Ne hagyjuk abba. Ne hagyjuk abba, kedves testvére, mert mindebben, amiben mi élünk és amiben mi vagyunk, Isten ezen keresztül is munkálkodik. Megtart és megelevenít. Nem csak bennünket, mindazokat is, akik körülöttünk vannak, és ránk vannak bízva. Én hiszem azt, hogy abban a feloldhatatlanságban, amiben élünk, hogy egyszerre emészt bennünket több nagy dolog, ebben a feloldhatatlanságban a legjobb, amit ígérhetnek nekünk, nem az, hogy holnaptól minden megváltozik. Mert ha talán a fegyverek el is hallgatnak, az emberi mélységek nem szűnnek meg. Amit ígérhetnek nekünk, hogy jobban fogunk majd élni, hát az sem hozza el a megváltást, mert vannak sokan, akik nagyon jól élnek, és mégis egyre magányosabbak, egyre betegebbek, és egyre inkább nem hasonlítanak arra, amit Isten mond az emberi létről. A legjobb dolog, amit bárki felkínálhat számunkra, az Jézus Krisztus.
Azt kérdezi egyszer Jézus, hogy akarsz-e meggyógyulni? Micsoda kérdés. Mindenki akar. Valóban. Valóban. Akarunk-e másképpen jelen lenni? Akarunk-e teherhordozói lenni ennek a közösségnek, nem csak a gyülekezetet értem itt, hanem mindazokat, akik körülöttünk vannak? Akarsz-e imádságban nap mint nap oda menni Isten elé, ebben a városban tengődő sok-sok emberért? Akarsz-e az Úr szolgálatában, a magad dolgában úgy ott lenni, hogy az az Isten dicsőítse és magasztalja? Akarod-e? Ha válasz igen, akkor tudnod kell, hogy ebben nem leszel egyedül. Ha válasz igen, akkor tudnod kell, hogy a Szentlélek Úristen hozott téged a mai napra is ide, hogy mindezt velem együtt halljad és halljátok. A Szentlélek Isten vezetett bennünket ebbe a mai napba is ide, hogy bennem megerősödve, vele gyógyulva, neki tudjunk vágni mindannak, ami ránk vár. Egy Timóteus nem hozza el a nyarat. Egy pálapostól nem csinál világforradalmat, vagy vele nem fog megváltozni minden. Mondják ezt azok, akik nem ismerik a Szentlélek Úristent. Akinek, ha kedves, akkor százak fülét megnyitja. Százak életét meggyógyítja. Sokat emlegetik nekem, ugye én nem vagyok első fronton átélője, a nagy ébredési időszakot, amikor fiatalok, középkorúak, idősek egyszerre hallották az Isten szavát. A nagy fogság és a nagy nyomorúság ideje után, amikor a Szovjetunióban ez széles körben nem volt hirdethető. És ennek a korszaknak olyan formában mi örökösei vagyunk valamennyien, hogy én is olyan emberek munkája nyomán kerültem ide, ahol állok, azoknak az embereknek a szolgálata érintett meg először, akik ebben részt vettek, és ott álltak. Nekem az a nagy kérdésem, főleg magamhoz, hogy én tudok-e ilyenné lenni majd azok életében, akik rám bizattak. Tovább tudom-e adni az áldást? Azt az áldást, amely az én életembe a reményt, és őszintén mondom, a boldogságot hozta el. Tudom-e nagyon tisztán szólva továbbadni a Jézus Krisztust? Ez a legnagyobb dolog, amit bárkinek adhatunk. Ez a harc, ami nem test és vér ellen folyik, felül tudja írni a rabszolgaságnak minden kínját, minden társadalmi feszültségét és minden nyomorúságát. Ez, amiben meghív bennünket Isten, felül tudja írni a háború minden következményét, minden nyomorúságát, és meg tudja mutatni számunkra azt, hogy ez a nap is egy harc lesz és küzdelem, amikor igenis Istent kell választanom. Az Úr Jézus Krisztus mellett kell megmaradnom. Ez a nap is harc lesz és küzdelem, mert rajtam keresztül érkezik az evangélium. Én kell, hogy elmondjam, hogy van megváltás.
És erre az igára mondja azt Jézus, hogy az könnyű. Hát könnyebb. Jóval könnyebb, mint fuldokolni a bűnben. Végletekig elfáradni a vigasztalanságban. Könnyebb, mert ez vezet valahová. Valahová, ahol minket várnak. Ugye a Bibliában így találjuk, hogy elmegyek helyet készíteni nektek. Itt a földön egyikünknek se adatik meg, hogy tudjuk a másikról, hogy helye van ott vagy nincs. Azonban az Isten minnyájunk számára Jézus Krisztusban ezt kijelenti. Hát kívánom, kedves testvérek, minnyájunknak, hogy találjunk ebbe a helybe bele. És lássuk meg annak az ajándékát, hogy amint vagyok, így, ahogy most vagyok, Istennek eszköze lehetek. És a mindennapi fájdalmas és komoly harcaink fölé fel tud bennünket emelni az Isten. És az ő megváltásán és szeretetén keresztül el tud bennünket vezetni az újba. Abba az újba, amiben lesz megnyugvás, amiben lesz bűnbocsánat, amiben lesz szolgálat, ami az örökké valóságba, az Istennel töltött örökké valóságba tart. Amen. A 366. dicséretünknek a 3. verszakát énekeljük, Ó Ábrahám ura!

Gyertek, imádkozzunk! Mennybéli, felséges édesatyánk, hadd imádkozzunk először a magunk életében azért, hogy oldd fel azokat a láncokat, amikkel hozzá vagyunk kötve mindennapokhoz, amiben újra és újra azt látjuk, hogy ezek nélkül nem történhet semmi, ezek kihagyhatatlanok. Engedd, hogy meglássuk, hogy sokkal nagyobb tétje van a nekünk adott kegyelmi időnek. Mutasd meg, Urunk, hogy a magunk dolgában, munkájában, vállalásaiban, hogy tudjuk a rólad szóló bizonyságtételt megélni. Imádkozunk azért, hogy te benned megváltó Úr Jézus Krisztus, újra tudjunk találkozni egymással is. Eléd hozzuk, Urunk, a műtét után lábadozó testvéreinket. Imádkozunk az ők testi és lelki felépülésükért. Eléd hozzuk, Urunk, mindazokat, akik bezártságban, nagyon-nagyon nehéz mindennapokban töltik a maguk életét. Imádkozunk az ő életükben is azért, hogy a Szentlélek által értsék meg, hogy Krisztus keresztje nekik is szabadulás. Szeretnénk imádkozni, Urunk, mindazon fiatalokért, akik még táboroznak majd a nyáron. Te óvd őket és mindazokat, akik rájuk vigyáznak majd. Eléd hozzuk, Urunk, gyászoló testvéreinket. Te látod, hogy a szívezen fájdalmára csak nálad van megnyugvás, és csak te nálad van gyógyulás. Az Úr Jézus Krisztusért te légy a mi vezetőnk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvételre készülve énekeljük el hitvalló énekünket és a nemzeti imádságot.

A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvérek, a 475. dicséretünknek énekeljük mind a három verszakát.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Szeretettel köszöntöm a Púzus FM hallgatóit a mai vasárnapi muzsikaszó összeállításában. Barta Miklós vagyok. Mai műsorunkban a dallam, a harmónia és a zene varázslatos világa egyesül. Tartsanak velünk! Vitajuszlok egy hívrádió Pulsz FM. Menez vúgy Miklós Barta. До вашої уваги програма «Мовою музики». У сьогоднішній передачі поєднується чарівний світ народної музики, гармонії та мелодії. Залишайтеся з нами!

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a
1: FM. Klasszne radio. Vdorok.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, я на 102. Я один FM. Классный радио.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: A hajómanó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hajómanó. Egy óriási óceánjáró hajón élt, amely árut szállított egyik kikötőből a másikba. Óriási volt az óriási hajón minden. Óriási a kémény, óriási a kormánylapát, óriási a zászló, óriási a fedélzet, óriási a vasmacska, óriásiak a láncok, óriásiak a huzalok, és óriási a hajtókar.

0: Bámult is minden hajó, mikor befutottak a kikötőbe. Laposan nézett a bálna vadászhajó. Féltékenyen lesett a sétahajó. Elismerőn ámult a vitorláshajó. Ilyetten pislogott az utas szállítóhajó. Kacéran kacsingatott a kisasszonyhajó. Komolyan figyelt a tenger felett járó. Rövidlátón hunyorgott a tenger alatt járó.
1: Óriási! Az én hajóm a legóriásibb!
0: Ujjongott a hajómanó.
1: 1000 hordó gépolaj!
0: Peckesen kiállt a hajóhídra, s onnan nézte, hogy a rakodó munkások 1000 hordó gépolajat gurítanak le az óriási hajóról. A hordók helyébe 2000 láda banánt rakottak. Aztán felszedték a horgonyt, és tovább hajóztak új vizek felé.

0: és óriásit csattant a szélbe.
1: Óriási! Óriási!
0: Lelkendezett a hajómanó.
1: Ezen a hajón mindenki tudja a dolgát!
0: Ebben a pillanatban halk sóhajtás hallatszott. Mintha valaki finoman ásított volna egyet.
1: Ki ásítozik itt?
2: Bocsánat, én vagyok a csöpnyi csavar.
1: Csöpnyi csavar? Itt, ahol mindenki óriási?
2: Én csöpnyi vagyok, és fölösleges.
1: Jegyezd meg, hogy ezen a hajón senki sem fölösleges. Itt mindenki hasznos, mindenki fontos, mindenki dolgozik. Hol vagy hát?
2: Az orrod előtt, a hajtókar könyökében.
1: Ó, valóban csöpnyi vagy, de akkor se fölösleges. Ha ide csavartak, akkor óriási szükség van rád. Ne ásítozz!
2: De ásítozom, mert unatkozom. Itt senki sem törődik velem.
1: És én? Én senki vagyok? Siránkozás helyett inkább végezd a dolgodat.
2: Megmondanád, hogy mi az én dolgom?
1: Azt nem tudom, de az biztos, hogy óriási.
2: Óriási dolguk a többieknek van. A kémény füstöl, a kormánylapát kormányoz, a zászló lobog, a gépek zakatolnak, a láncok csörögnek, a húzalok feszülnek. De én nem csinálok semmit, csak kuporgok itt. Elegem van az óriási hajtókarból.
1: Nyugalom, csöpnyi csavar, óriási nyugalom. Holnap újból meglátogatlak, te csak végezd a dolgodat.
0: Másnap szörnyű vihar tört ki a tengeren. Rázkódott az óriási hajó, rázkódott a kémény.
3: Így füstölnek lábam nagyok, én egy fontos, nagyon fontos kémény vagyok.
0: Rázkódott a kormánylapát.
3: Semmit félve én nem hagyok, én egy fontos, nagyon fontos lapát vagyok.
0: Rázkódott a zászló.
3: Sem feszül fénylik a ragyog, én egy fontos, nagyon fontos zászló vagyok.
0: Egyszer csak nyek. Megállt a hajó. A vihar is elült. Csend lett.
1: Mi történt?
0: Rohant elő a hajómanó.
1: 2000 láda zöld banán, mi a baj? Miért nem füstöl a kémény? Miért nem kormányoz a kormánylapát? Miért nem lobog az ászló? Miért nem zakatolnak a gépek? Miért nem csörögnek a láncok? Miért nem feszülnek a húzalok?
4: Óriási! Minden a helyén, mindenki munkára kész, miért megyünk mégsem? Miért áll a hajó?
0: És akkor megpillantotta a hajtókar könyökén a lyukat. A csöpnyi csavar kirázódott a helyéről, s most ott hevert a hajópadlón.
1: Csöpnyi csavar, csak nem alszol?
2: Nem, csak teljesen kicsavarodtam.
1: Miattad nem megy a hajó?
2: Miattam.
1: Miattad? Most nagyon figyelj!
0: Azzal a hajómanó fölcsippentette, és helyre csavarta a csöpnyi csavart. Nyomban működni kezdett a hajtókar. Megfeszültek a húzalok, csörögtek a láncok, munkába lendültek a gépek, lobogott a zászló, kormányzott a kormánylapát, és füstölt a kémény, mintha abba se hagyta volna.
2: Óriási, miattam megy a hajó!
0: A csöpnyi csavar azóta is ott szolgál a hajtókar könyökében. Továbbra sem törődik vele más, csak a hajó. A csöpnyi csavar mégis olyan erősen kapaszkodik, mintha óriási

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Nézzetek csak fel a magasba!
1: Ott jön meg az esőfelhők! Oda néz! Őzi kergeti a szélőket! Gyertek, segítsünk a szélnek! Fújjunk együtt! Lassan elerett az eső!
0: Emeljük fel a kezünket a magasba!
1: Mozgassuk az ujjainkat, mint amikor az eső cseperei. Csip, csepp, csip. Először csak csendben halkan, aztán később rákezdi.
0: Még villámot is tudunk csinálni. Csapd össze a tenyered.
1: Még egyszer.
0: Jaj, de nagy esőt csináltunk. Szaladjunk be a házba, mert még bőrigázunk. Futás!
2: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
3: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vigyázz a 2 Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.
3: Привіт. Це гроз.

Nap volt, este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

kincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классное радио в дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.